0: Sziasztok, hogy szépen, csak nincs válasz. Ocean King 405. Simmers team with 109 checking your status.
1: Ocean King.
0: Ocean King 405.